0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten.
2: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hoptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.hoptarisznya.hu.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

A tovább él, legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

hallgatja poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp, fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: came today, but had to go to visit you. You never know.
1: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom.
2: Hit the road, Jack. Don't you come back.
3: Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight.
1: Poptarisznya Oldies.
4: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
1: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel.
5: Let it be, let it be.
1: Akár nappal.
6: It's fun to stay at the YMCA.
4: www.poptarisznya.hu.
1: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon, lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisznya.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.
2: Csodálatos műjégtája csalogat. Ide-oda cikázom a párok között, villogó korimon. Láncámon kínálom a filtold és a frissítő drazsír. Főlet éjszakán mentol illatszám felé.

0: haladás, tempó, vagy az egész irány? De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on the moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: máshol nem játsszák, nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Természeten túl egy korábbi... Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fudrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Figyelem, figyelem! Utolsó figyelmeztetés! Megkérjük a Power Media Group társaság poptarisznya.hu nyári turnusának utasait fáradjanak a check-in pultokhoz, ahol ezekben a pillanatokban kezdődik a beszállítás. A járaton egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elrepítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Köszönjük figyelmüket, és kellemes utazást kívánunk!

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Válasz mindenre, egy dal szólt, a kör.
1: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
2: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
1: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
2: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Figyelem, figyelem! Utolsó figyelmeztetés! Megkérjük a Power Media Group társaság poptarisznye.hu nyári turnusának utasait, fáradjanak a check-in pultokhoz, ahol ezekben a pillanatokban kezdődik a beszállítás. A járaton egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elröpítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Köszönjük figyelmüket, és kellemes utazást kívánunk!

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Tartsanak velünk! Várja önöket Magyarország kedvenc retro webrádiója, a poptarisznya.hu.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából.

Őt. Minden nap fényesre törlöm, próbálom a ruhámhoz, úgy érzem, hogy nagyon jól megy a nadrághoz.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Optarisznyát.
1: Mi nem okozunk csalódást.
0: Tőlünk csak ismert és kedvelt dalokat kaphat.
1: Optarisznya.hu-val még a nyár is kellemesebb.

0: aktarisnya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

Nincs szenzáció. Nincs sztár. Nincs celeb. Csak egy ember beszél a mikrofonba. A Fodor. És persze szól a zene, és átölel az este.

Hölgyeim és uraim, két gitár és Gerendás Péter. Hát izgalmas este, remélem, hogy minden jó lesz, minden összeáll, de tagadhatatlan tény, hogy lévén, hogy 2026 7. ó 7-én én épp a tévét néztem, már a világbajnokság mérkőzését, mert ugye az M1-esen történt, és egymás, amiről később majd beszélni fogok, de egy biztos, hogy ott is óriási izgalmak voltak, és én pont lemaradok, vagy lemaradtam már a meccs végéről. Azt hiszem talán, hogy az utolsó pillanatban lőtt góllal vezet Argentina, de később erről majd beszámolok. Szóval Hotel California, két gitárral, Gerendás Péter, és itt a Fodrok című műsor Fodor Jánossal, a Poptarisznyán és a Rádió Bézsán.

Hát elindult ez a műsor is. Mint már annyi éve, mint már annyi kedden, meg volt, hogy szerdán vagy tán csütörtökön is összefújnak a napok, a hetek és az évek, mert nagyon-nagyon régóta szól a fodrok, de hát remélem, hogy ezt önök egy kicsit sem bánják. Én is csak ritkán akkor, amikor egy-egy jó meccseredményről maradok le, vagy éppen 40 fokos kánikulában ülök a padlás tetején, vagy legalábbis úgy érzem, hogy egy üvegbúrában minden onnan dől a meleg. De nem baj, hiszen jó zenék szólnak, hiszen önök itt vannak, és én is, és azért ez jó hír, mert ez azt jelenti, hogy egészségesek vagyunk, és tudunk dolgozni, illetve tudunk pihenni, tudjuk élvezni ezt az estét. Hát én ma este arra törekszem, hogy ismét olyan dalokat hozzak elő, amik hát legalábbis reményeim szerint tetszeni fognak önöknek, de hát megmondom őszintén, hogy azért az első rangú szempont, mert nagyon önző ember vagyok. Hát az én magam vagyok, hogy nekem tetszik-e például ez a dal.

tudják, hogy a Fodrok az mindig a Hotel California című dallal indul, és hát az eredeti felvétel, az eredeti dal az Eagles együttesnek köszönhető, de ezúttal én ma nem az ő dalukkal indítottam a műsor, de a második szám, vagyis ez, az Eagles együtteshez kötődik.

0: érzelem.
1: Csak egy műsor Fodorral.
0: De én is hallgatom. Fodorok.
2: Hát, hogyha ön is, akkor semmi gond. És arra gondoltam, hogy egy magyar felvétel, vagy néha-néha majd egy-egy magyar felvétel is becsúszhat a sok remek felvétel közé. Annál is inkább, mert nyár van, nagyon nyár. Balatoni nyár. Kft.

És még itt a jókedvről egy szó. Igencsak jókedvű lennék, hogyha írna egy mondatot, egy betűt, egy számot, egy szót, és elküldené a világhálóra, igen, arra a közösségi oldalra, amit én is, és oly sokan látnak.

Billy Joel után pedig egy nő, egy igazi nő, aki hát én láttam, ahogy egy nagyon hétköznapi emberből, egy nagyon átlagos nőből egyszer csak... Hát egyszer csak egy olyan sugárzó ember, egy olyan sugárzó nő lett, ami elmondhatatlan szinte. Nem is kell elmondani.

Szerettem volna, hogyha még szól a taps, és a taps alatt tudom elmondani azt, ami kikívánkozik belőlem, mert bár sem a Poptarisznya, sem a Rádió Bézses, mint tudjuk, ez a műsor mindkét rádióban szól. Szóval egyik rádió sem politizál, egyik rádióban sincsenek hírek, egyik rádióban sem szólalnak meg, és ezt múlt időbe is tehetem. Eddig egyik rádióban sem szólaltak meg eddig politikusok. De hát nyilvánvaló, hogy alapértékek mentén próbál mindkét rádió dolgozni, adni. És egy dolog mindenképpen mind a két rádióra érvényes, én legalábbis azt gondolom, hogy nem hazudott. Miért mondom ezt most el? Mert 2026. 7. hó 7-én, és hát nem lennék újságíró, hogyha azért ezt én nem mondanám el, majd hogyha az utókorban valaki visszahallgatja akár ezt az adást, innen is értesüljön róla. Szóval 2026. 7. hó 7-én, egy keddi napon egyszer csak elsötétült a Magyar Televízió egyes csatornája. A Kossuth Rádióban elhallgatott az, ami addig szólt, és helyette zenét lehetett hallani. A Bartók Rádiót kapcsolták a Kossuth Rádió helyére, és a Magyar Televízió egyes csatornájának képernyőjén pedig az jelent meg fekete mezőben, fehér felirattal, hogy a közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük. A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk. Azt gondolom, hogy ha megengedik, akkor ellépnék a televíziótól, a média helyzetétől, ellépnék a kirúgásoktól, hanem arról szólnék még egy vagy két mondatot, nem többet, hogy nem csak a közmédia nem hazudhat, hanem optimális esetben senki. Az újságírók különösképpen nem. És gyakran a hallgatás is, hát felér, hogy is mondjam csak, vagy majdnem felér a hazugsággal. És akkor, amikor itt mi esténként leülünk, ön meg én, önök meg én, és az összes többi kollégám, hogy együtt töltsünk hosszabb vagy rövidebb időt, akkor az a dolgunk, hogy böcsüljük meg egymást avval, hogy nem csapjuk be a másikat. És én ezért elmondhatom, ha rossz kedvem van, én ezért elmondhatom, hogyha rosszabb formában, és ön is elmondhatja, leosztályozhatja az én, szinte mindig föl is teszem ezt a kérdést, teljesítményemet, hogy gondolta, tetszik vagy nem tetszik, szóval, hogy így kellene a mindennapokban is lennünk, és hát bízzunk abban, hogy erre képesek vagyunk. Én is, ön is, mi mindannyian. Ezt szerettem volna tehát elmondani, hát hogyha valaki ma nem nézett televíziót, nem hallgatott rádiót, már köztelevíziót és közrádiót, egyszóval közszolgálatra nem figyelt. Egyébként meggyőződésem, hogy én magam is a közszolgálatban érzem jól magam, és ott is vagyok még akkor is, hogyha egyik adót sem, a Poptarisznyát, sem pedig a Rádió Bézst nem az önök pénzéből, vagyis nem az adó forintjaikból tartjuk fönn. Hát igaz, hogy nem is tudom, hogy miből, mert egy lyukas két fillérésért sem dolgozunk, hanem azért dolgozunk, hogy ne hazudjunk, és jó kedvre derítsük önöket. Menjünk tovább zenében mindenképpen, jó? B.B. King az egyik legnagyobb király, akit én ismertem. A blues szerintem megkoronázott királya. Egy, hát idősebb korában már legalábbis egy pufók zseni, aki leült, és hát valami olyan módon gitározott, és az egész lénye, a lélegzete, a levegője is zenével volt tele. Ő következik most tehát, B.B. King.

ez az a muzsika, amit el tudok képzelni, miközben esik az eső, és én egy kocsmában ülök és dohányzom, mint régen, jaj, de még most is hiányzik. És bár én is sohasem ittam, de mondjuk lehetne előttem egy pohár valami. És közben szólna a blues ott abban a kocsmában, kint meg esne az eső. Blues, bluesman B.B. King-től. Régi időket szeretnék most idézni. Hát tényleg nagyon régi volt az a dal, aminek egyfajta újragondolása most következik. És nagyon röviden persze.

műsor elején azt mondtam, hogy kinek mi jut eszébe arról a dalról, ami... és azt mondtam, hogy nekem talán a jó kedv. Hát ezt a jó kedvet folytassuk most.

Hát maradunk még a múlt időben, de ismét bekúszik egy magyar felvétel. Emlékeket ébresztve tán. Ez is nagyon-nagyon régen volt. Már a Bikini együttesre emlékeznek? Mennyire szerették nagyon-nagyon sokan annak idején. Aztán valahogy elmúltak.

0: Mint amikor egy követ a tóba dobnak. Hatás. A víz is fodrozódik. Fodrok. A poptarisznya.hu.
1: És most jöjjön egy olyan előadó, aki az én egyik kedvencem, Bass Hart. Annak a felvételnek a címe, amit most hallunk, az valami olyasmi, hogy a nővérem a heroin. A függőségről nagyon-nagyon sokat beszélhetünk. Sajnos aktualitása van világszerte, és most egyre inkább már nálunk is. De én nagyon sok biztató jelet látok. Egyszerűen nagyon sok olyan ismerősöm van, akik és ez meg is jelenik a rádióban és a műsorai között is, akik dolgoznak, segítenek, nagyon sokat tesznek azért, hogy a függőkön segítsenek. Bass Hart,

0: Beshart.
1: Oh my God, thank you guys.
0: Hát, arra gondoltam, hogy mert szomorú volt tulajdonképpen ez a dal, szomorú a függőség, a kábítószer függőség is természetesen, de mindenfajta függőség egy nehéz dió. Nagyon nehéz feltörni, nagyon nehéz aztán valami módon ezt emészthetővé tenni, feldolgozni, elfelejteni. Négy olyan dalt választottam ezt követően, ami mind, hát bennem legalábbis valami módon azt az érzést, azt a szomorú vagy fájdalmas érzést ébreszti fel, ami egyúttal a szépséget is jelenti. Mert ugye mindig mondom, hogy ami szép, az általában egy kicsit szomorú, vagy melankólikus, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Önök eldöntik, hogy a most következő négy dalból bármelyikre is mondhatják azt, hogy ez egy szomorú dal, vagy csak egyszerűen azt mondják, hogy szép.

például többet, mint gondolnák. Tudom, belterjes a dolog, de hát az egyik unokámnak ma van a szülinapja. Jó érzés. Nem hiszem, hogy hallgatod a műsort, Félix, de ha netán igen, akkor mondom neked, hogy boldog szülinapot. És akkor jöjjön a következő dal. Ez szomorú vagy nem?

0: Podrok a szoknyán, az éterben, a keddekben.
1: És akkor fejezzük be azzal a bizonyos negyedik dallal, amit ide szerkesztettem. Ennek az a címe, hogy nem tudtam, hogy így fáj. Emlékeznek oda arra?

0: zene, gondolat, érzelem.
1: Csak egy műsor Fodorral.
0: De én is hallgatom. Fodorok.
2: Hogyha itt van, akkor örülök. Hogyha meccset néz, hogyha alszik, hogyha olvas, hogyha más csinál, a kutya hallja persze, hogy mit mondok, de én annak is örülök, a lényeg, hogy jól érezze magát. Hölgyeim és uraim, most két duettet játszom egymást követően le, mindkettő érdekes. Az egyik előadói Celine Dion és André Bocelli, utána pedig jön Bob Dylan és Johnny Cash.

Hát így a műsor végén elmondok egy verset, jó? Egy kortárs magyar írótól. Úgyhívják, hogy Sohonyai Attila. Az a versnek a címe, hogy De nem. Egy hiányról szól ez a vers, egy szomorúságról, egy várakozásról, egy keresésről, egy tovább nem lépés tudásról. Így szól. Egész nap hiányodban sétálok. S ami szörnyűbb, e hiányállapot lassan a színvonal. Párok mennek körülöttem, és bennük néha téged látlak. Ha munkába tartok, látom, mennyire vagy füzet, asztal, stoll. Olyankor néha azzal csalok, hogy téged engedlek ki a tintából, mintha akkor itt lennél velem, és nem valahol. Egész nap írok, és egész nap nem vagy. Téged nézlek a levélben, fában, s olykor megcsillan a szemed egy esősebb napon az útmederben. Ha kocsmában vagyok, s túl a sokadik poháron, oly érzés vesz magához, mintha ott várnál kint, az ajtón túl, s csak egy kilincs választan el távolságunk. De nem.

0: is keeping me alive.
1: Maximum 10 pont. Ön hányadad? Fodrok kedd esténként.
2: Itt a poptarisznya.hu-n.
3: Igen. Érdekelheti a mai estét, hogy érdemes volt-e itt maradni velünk. Együtt voltunk, hát most már nem is tudom, egy és egy hármed órája, és nem sokára véget ér a műsor. Még 3-4 dal fér be, nem több, de mindegyik figyelemre méltó. Barry White a következő előadó, aki... Nem is tudom, hogy csak a hangszíne, csak a... Egy nagyon-nagyon furcsa ember, nagyon-nagyon sok emberrel volt nagyon nagy hatással. Itt

lehet, hogy csak én vagyok egy kicsit bolond, de kifejezetten érdekesnek találom, hogy itt van a dal a fülemben, itt van a morgós, mély Barry White hangja a fülemben, és azt csak oda tudom képzelni. És így is jó. Vagy azért...

0: Minden esetre az idő rohan, és itt az ideje, hogy én elköszönjek a Rádió B-s hallgatóitól már most. A következő dalt még remélem, hogy végig tudják majd hallgatni, és abban is bízom, hogy a jövő héten is találkozunk. Fodor János köszöni a Rádió B-s hallgatók figyelmét. És itt a következő dal, az utolsó, a bézseseknek.
1: Okay, everybody, we're going for rehearsal. 30 seconds. Positions, everybody.
2: Opening shot.
1: 20 seconds.
2: Keep it wide, yeah. Keep it wide. Keep it wide. Keep coming. Get up. Get up.
1: Go from the top end, yeah. 15 seconds.
2: Left to left.
1: 10 seconds for a quarter take. 3, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Keep it on back.
1: And cue music.

a dal már csak a poptarisznyásoké. Megint jó volt együtt, köszönöm szépen. Jövő héten remélem, hogy ismét találkozunk. Fodor János egy izgalmas éjszakát és egy nyugodt ébredést kívánom.

0: to you. I owe it all to you.
1: Paparizsnya .hu.
2: Sláger, sláger után.
1: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: aktarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Szereti a Podtarisznyák.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a Podtarisznyák.hu.
2: Yo, Fred, yo, know what I'm saying, yo. You know that Earth, Wind, and Fire song? Let's groove tonight.
3: Well,
2: you know the lyrics to that?
3: Yeah.
2: Let's kick some French flavor now for Van Chicks. Crazy, I represent for the 96. Word is Bon Kid out.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll, aki fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Poptarisznia.hu, a Retronet Rádió.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com